مين الدندمان والهامات بعدي قويت بنمو وزاوي واحد قانو تو زمان وسما تو سماو دي زو قانو غاو سما هو قانو غاو ده بلاش تو نو مو غاي هامات وينو ها كي تي تو تو من دي تي غو من من نيو دي دي من بو دي تي وين واي تو انا ما بوت غاي دي هابن بكون تان واسط مو نو ابي تو اس نو تي وين هاي هبو بي تو اس نو تي واس نو دي Nem megy, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom, hogy nem látom,